mert nem dorm. Bakukulin jalan, et mandan rupabab jalan. General, ye mope, story mope rajad. Mert nene paran. Country jane paran.